A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. I like the place. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse.

0: We out.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
2: FM. 1975, we brought you an album with a song.

0: Put your hands together.
1: I want you to do it.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete, takarékoskodjunk a vízzel, néhol maradhat felhős az ég. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete. Emellett a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, érte a közösségi oldalán a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közölte, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. Hozzátette, hogy az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg az érintett családok olyan utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani. Videóban is segíti a NAV a felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet, hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közműszövetség főtitkára.
2: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el. Ebből főzésre és ivásra 2-3, maximum 4 litert, és a többit az tisztálkodásra, locsolásra, minden egyébre. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk, például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását.
1: Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium. A kormány 3 lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. A néhány hónapos újranyitáshoz rendbehoznák az épületet, és megjavítanák a régi vetítőt néhány 100 millió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tartana, és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. Harmadik lehetőségként egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is felmerült, de döntés még egyik elképzelésről sem született. Összességében sok napsütésre van ma kilátás, de a nap első felében több helyen lehet felhős, borult az ég. Számottevő csapadék azonban ezeken a tájakon sem várható. Az északi, északnyugati szelet több felé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-30 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep. Az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Szeles időben 27-31 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Tart a forgalomkorlátozás a Kinizsi Pál utcában. Három utcát újítottak fel a Neszelei város részben. Sok gólyapár rakott fészket idén megyünkben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Vádat emeltek egy lenti férfi ellen, mert hamisan vádolta meg lopással az unokáját. A 71 éves lentiben élő férfi a telefonján nem tudta hívni a rendőröket, ezért a gondos óráján jelentette be, hogy lopás áldozata lett. Azt kérte a diszpécsertől, hogy küldjön hozzá rendőröket, mert az unokája ellopott tőle 100 000 forintot. A helyszínre érkező rendőröknek azt mondta, hogy az ablakban egy borítékban volt a pénz, csak hogy eltűnt, és biztosan az unokája tette el. Az intézkedő egyenruhások meghallgatták a vádlottat és a vele egyházban élő szüleit is. Majd a helyszínen tapasztaltak alapján azt állapították meg, hogy a férfi hamisan vádolta meg az unokáját, ezért büntető feljelentést tettek ellene. A lenti járási ügyészség pedig vádat is emelt ellene, írja a Zaol. Gyenesdiáson rendezik a Nemzeti Vágta előfutamát, a Festetics Vágtát. Ma a faludi síkon csapnak össze a lovasok. Az idei megméretetésen a felnőtt mezőnyben 12 nagy lovas, a fiatalabbak között pedig 6 kis huszár és 4 gyerek huszár méri össze a tudását és gyorsaságát a Nemzeti Vágtán való kvalifikációért. Olvasható a Nemzeti Vágta honlapján. Az esemény legnagyobb szenzációja a kétszeres Nemzeti Vágta győztes ló Fantázia visszatérése lesz, aki a vajdasági Temerin település képviseletében újra rajthoz áll az előfutamon. A látványos futamok mellett színes programok is várják az érdeklődőket, hagyományőrző lovas produkciók, kutyás bemutatók, solymászat, játszóház, kézműves vásár és Ízek utcája is szerepel az események között. Telefonos lelki segélyszolgálat működik a Szent Rafael kórházban. Erre hívta fel a figyelmünket az intézmény a közösségi oldalán. A posztjuk szerint idén májusban indult el a lélektérvonal, amelyet azok hívhatnak, akiknek támogatásra van szükségük. Legyen szó szorongásról, családi vagy párkapcsolati nehézségekről, munkahelyi vagy iskolai stresszről, veszteségről vagy krízishelyzetről, minden esetben képzett önkéntes segítők hallgatják meg a telefonálókat. A lélektérvonal hétfőtől péntekig 17 és 21 óra között hívható. A hívás pedig minden esetben ingyenes és anonim. A telefonszámot a kórház közösségi oldalán találják meg. Utcák újulnak meg Zalaegerszeg Neszelei város részében. Az útfejlesztés három helyszínt, a Csillagvölgyi, az Esthajnal és a Jedlikányos utcát érinti. Korábban a föld alatt kezdődtek a munkálatok, korszerűsítették a szennyvíz és ivóvíz hálózatot, áprilistól pedig közműhálózatot bővítettek, új közvilágítást és vízelvezető rendszert építettek ki, és azután kezdődött az utcák aszfaltozása. Erről számolt be a közösségi oldalán Németh Gábor, a városrész önkormányzati képviselője. A posztja szerint a Csillagvölgyi és az Esthajnal utcában a lakók kérésére a biztonságos közlekedés érdekében térköves járdát is kialakítanak. A munkálatokkal hamarosan el is készülnek a szakemberek. Megújul az elöregedett szennyvízcsatorna hálózat a Kinizsi Pál utcában, a Radnóti Miklós és a Vlasics Gyula utca közötti szakaszon, ismertette korábban a közösségi oldalán a polgármester. Balaic Zoltán posztja szerint a több évtizede épült csatornarendszer rossz műszaki állapotban van, több helyen repedéseket, szakadásokat és a csőillesztéseknél talajvízszivárgást is feltártak a vizsgálataik, ezért van szükség a korszerűsítésre. A beruházás három ütemben valósul meg. Elsőként a Vlasics Gyula utca és a Barát Ferenc utca közötti szakaszon kezdődtek meg a munkák. A városvezető azt is hozzátette, hogy az új csatorna kialakítása a legtöbb helyen lehetővé teszi a régi rendszer folyamatos üzemeltetését, így csak az átkötések idején lehet szükség rövidebb üzemszünetre, a közlekedők viszont októberig forgalomkorlátozásokra számíthatnak. A közműépítés után teljes szélességében új aszfaltot kap majd a Kinizsi utca. Sok gólyapár fészkelt idén Zalában, összesen 174-et regisztrált a Magyar Madártani Egyesület zalai csoportja, nagyjából annyit, mint tavaly. Az előző pár évben viszont jóval kevesebb gólya volt a megyében. Bár a párok száma igen kecsegtető volt, viszont a kirepült fiókák száma alacsonyabb lett az elmúlt két évhez képest. Összesen 374 fiókát számoltak meg, ezt mondta a Kanizsa médiaháznak Szász Előd, a Madártani Egyesület zalai csoportjának titkára. Azt is hozzátette, hogy a madarak a következő napokban megkezdik vonulásukat és elhagyják hazánkat. Korlátozások léptek életbe az aszály miatt a zalai folyókon. A vízkészlet már annyira lecsökkent, hogy az veszélyezteti a vízi ökoszisztémákat, ezért megtiltotta az eddig engedélyezett vízhasználatot a Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság. Az intézkedés a Kerkát, a Zala folyót és a principális csatornát érinti, írja a ZAOL. Ezekben a vízfolyásokban most szüneteltetni kell a vízkivételt. Képeznek azok az esetek, amikor ökológiai vagy hallgazdálkodási céllal vesznek ki vizet a folyóból. Megújult a járási hivatal és a VHC épülete közötti kerítés. A beruházás során a kivitelezők helyreállították a tartószerkezet hibáit, majd újra festették a falazatot. Az átalakítás részeként új mészkőlábazat és fedőkövek kerültek a helyükre, emellett a kovácsolt vaselemeket is felújították és új színt kaptak. Erről számolt be közösségi oldalán az alpolgármester. Bali Zoltán posztja szerint az Adi utcában egy év alatt már 3 kerítést sikerült újjáépíteni vagy felújítani. Egyébként hasonló burkolati megoldással Zalaegerszeg több helyi védettségű és műemléki épületénél is találkozhatunk. Ilyen például a Mérlegház, a Kvártélyház, a Koronaszalon és a Plébánia épülete. Az önkormányzatnak ugyanis az a célja, hogy a városi történeti értékek ne csak fennmaradjanak, hanem gondozott, rendezett formában hosszú távon is a városkép meghatározó részei maradjanak. Megújul a Ságodi óvoda. A csaknem 100 éves épület mára teljesen elavult, és bár az elmúlt években történtek kisebb felújítások, de a teljes rekonstrukció elmaradt. Most az egész épületet korszerűsítik, és 50 négyzetméterrel ki is bővítik, emellett a külső homlokzata is teljesen megújul, számolt be róla az Egerszegi Hírek. A munkálatok nagyjából 300 millió forintba kerülnek, és uniós támogatásra, illetve állami segítségből finanszírozza az önkormányzat. A kivitelezés idejére a 22 óvodást a kis utcai létesítményben fogadják, ha pedig minden a tervek szerint halad, akkor jövő nyáron költözhetnek vissza a megújult óvodába. Ma kevés lesz felettünk a felhő, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton beborulhat az ég. Számottevő csapadék nem várható. Holnap térségünkben derült, napos idő lesz. Ma 26, holnap 30 fok lehet a nappali maximum. Éjjel akár minimum 15 fokig hűlhet a levegő.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Augusztus 23-a van vasárnap, és hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítása mellé. Itt lesz velem a No Doubt, a Jazz the Girl-er, a kezdés pedig Ricky Martiné, ez a She Banks. Együtt rádiózunk a mai napon is délig, a hosszú hétvége utolsó napján.
0: Best FM!

Christopher a legjobb zenék. Gwen Stefani csapata ébresztett minket, ez volt a Jazz Girl ad No Doubt-tól. Ameddig megkeverjük a kávét, én is ezt fogom egyébként tenni. Előkészítem a napi érdekességeket is, és természetesen a témákat is, hamarosan jövök. Meghallgatjuk addig a Backstreet Boys-t a Larger Than Life-val, na meg előtte a Destiny's Child-ot, ugyanis a Survivor-t indítom most elsőként itt a Besten a folytatásban.

0: Best FM a legjobb zenék, a Larger Than Life ébresztett minket a Backstreet Boys-tól. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 23-a van vasárnap, a Bencék a névnaposak. Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan érkezem majd a mai reggel témáival. Most egy rövid szünetet tartunk, utána pedig folytatom az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Vanessa Amrózi itt lesz velem majd a hírek után. Az Absolutely Everybody-val majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Lopással vádolta unokáját egy lenti férfi. Ma lesz a nemzeti vágta előfutam a Gyenes Diáson. Telefonos lelkisegélyszolgálat a Szent Rafael kórházban. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Vádat emeltek egy lenti férfi ellen, mert hamisan vádolta meg lopással az unokáját. A 71 éves lentiben élő férfi a telefonján nem tudta hívni a rendőröket, ezért a gondos óráján jelentette be, hogy lopás áldozata lett. Azt kérte a diszpécsertől, hogy küldjön hozzá rendőröket, mert az unokája ellopott tőle 100 000 forintot. A helyszínre érkező rendőröknek azt mondta, hogy az ablakban egy borítékban volt a pénz, csak hogy eltűnt, és biztosan az unokája tette el. Az intézkedő egyenruhások meghallgatták a vádlottat és a vele egyházban élő szüleit is. Majd a helyszínen tapasztaltak alapján azt állapították meg, hogy a férfi hamisan vádolta meg az unokáját, ezért büntető feljelentést tettek ellene. A lenti járási ügyészség pedig vádat is emelt ellene, írja a Zaol. Gyenes Diáson rendezik a Nemzeti Vágta előfutamát, a Festetics Vágtát. Ma a faludi síkon csapnak össze a lovasok. Az idei megméretetésen a felnőtt mezőnyben 12 nagy lovas, a fiatalabbak között pedig 6 kis huszár és 4 gyerek huszár méri össze a tudását és gyorsaságát a Nemzeti Vágtán való kvalifikációért, olvasható a Nemzeti Vágta honlapján. Az esemény legnagyobb szenzációja a kétszeres Nemzeti Vágta győztes ló Fantázia visszatérése lesz, aki a vajdasági Temerin település képviseletében újra rajthoz áll az előfutamon. Telefonos lelkisegélyszolgálat működik a Szent Rafael kórházban. Erre hívta fel a figyelmünket az intézmény a közösségi oldalán. A posztjuk szerint idén májusban indult el a lélektér vonal, amelyet azok hívhatnak, akiknek támogatásra van szükségük. A lélektér vonal hétfőtől péntekig 17 és 21 óra között hívható. A hívás pedig minden esetben ingyenes és anonim. A telefonszámot a kórház közösségi oldalán találják meg. Ma kevés lesz felettünk a felhő, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton beborulhat az ég. Számottevő csapadék nem várható. Holnap térségünkben derült, napos idő lesz. Ma 26, holnap 30 fok lehet a nappali maximum. Éjjel akár minimum 15 fokig hűlhet a levegő.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. A Füstláng nélkül szólt a Uniktól az elmúlt 2,5 percben. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után jön Beyoncé és Taylor Swift, aki bekerült a kongresszusi könyvtárba Amerikába, de hogy ez mit jelent a két énekesnő számára, azt is el fogom árulni. 8 óra után pedig Hollywoodba látogatunk, ugyanis a Amerikai Film Akadémia bejelentette, hogy bővül a tagok száma, akik ebben részt vennek. Egyébként ők ítélik oda az Oscar-díjat is, és most magyar tagok is meghívást kaptak ebbe a testületbe, úgyhogy megnézzük, hogy ez mit jelent a magyar tagok számára, és hogy egyébként mi újság van így az Amerikai Film Akadémia házatájékán. És végül 9 óra után pedig egy sport, és nem foci, nem kosárlabda, nem Forma 1, hanem irány az Európa bajnokság méghozzá az atlétikában, ugyanis történelmi magyar ezüstérem született, úgyhogy jönnek a részletek, no meg természetesen a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Ebből az órából van még hátra, úgyhogy a tankcsapda biztos, hogy itt lesz velem még a Pesten megjelent Istennel. Ők érkeznek hamarosan, előtte viszont meghallgatjuk a Maroon 5-tól a Makes Me Wonder most itt a Best.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig természetesen megyünk tovább a legjobb zenékkel, és itt lesz velünk Beyoncé és Taylor Swift is, de nem zenélni fognak a csajok, hanem bekerültek a kongresszusi könyvtárba, úgyhogy erről hozok egy kis beszámolót, és természetesen a legjobb zenéket is hozom, ahogy már mondtam, méghozzá az ébredés és a napindítás mellé föl fog minket rázni a Spice Up Your Life-val majd a Spice Girls.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Három utcát újítottak fel a Neszelei város részben, tart a forgalomkorlátozás a Kinizsipál utcában, sok gólyapár rakott fészket idén megyénkben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Utcák újulnak meg Zalaegerszeg Neszelei város részében. Az útfejlesztés három helyszínt, a Csillagvölgyi, az Esthajnal és a Jedlikányos utcát érinti. Korábban a föld alatt kezdődtek a munkálatok, korszerűsítették a szennyvíz és ivóvíz hálózatot, áprilistól pedig közműhálózatot bővítettek, új közvilágítást és vízelvezető rendszert építettek ki, és azután kezdődött az utcák aszfaltozása. Erről számolt be a közösségi oldalán Németh Gábor, a városrész önkormányzati képviselője. A posztja szerint a Csillagvölgyi és az Esthajnal utcában a lakók kérésére a biztonságos közlekedés érdekében térköves járdát is kialakítanak. A munkálatokkal hamarosan el is készülnek a szakemberek. Megújul az elöregedett szennyvíz csatorna hálózat a Kinizsipál utcában, a Radnóti Miklós és a Vlasics Gyula utca közötti szakaszon, ismertette korábban a közösségi oldalán a polgármester. Balaic Zoltán posztja szerint a több évtizede épült csatornarendszer rossz műszaki állapotban van, több helyen repedéseket, szakadásokat és a csőillesztéseknél talajvízszivárgást is feltártak a vizsgálataik. Ezért van szükség a korszerűsítésre. A beruházás három ütemben valósul meg. Elsőként a Vlasics Gyula utca és a Barát Ferenc utca közötti szakaszon kezdődtek meg a munkák. Sok gólyapár fészkelt idén Zalában, összesen 174-et regisztrált a Magyar Madártani Egyesület zalai csoportja, nagyjából annyit, mint tavaly. Az előző pár évben viszont jóval kevesebb gólya volt a megyében. Bár a párok száma igen kecsegtető volt, viszont a kirepült fiókák száma alacsonyabb lett az elmúlt két évhez képest. Ezt mondta a Kanizsai Médiaháznak Szász Előd, a Madártani Egyesület zalai csoportjának titkára. Ma kevés lesz felettünk a felhő, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton beborulhat az ég. Számottevő csapadék nem várható. Holnap térségünkben derült, napos idő lesz. Ma 26, holnap 30 fok lehet a nappali maximum. Éjjel akár minimum 15 fokig hűlhet a levegő.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Beyoncé és Taylor Swift is bekerült a kongresszusi könyvtárba Amerikába, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, augusztus 23-a van vasárnap, és zenél nekünk és felrázza majd a reggelünket, majd George Michael az Outside-dal, na meg Nelly, szó szerint rázódunk, ugyanis a Ride With Me-vel indul.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, hatalmas megtiszteltetés érte a modern popzene két legnagyobb királynőjét. Taylor Swift és Beyoncé felvételei idén először kerülnek be az Egyesült Államok Nemzeti Hangfelvétel regiszterébe, amelyet a szakma és a közvélemény gyakran csak úgy emeleget, amerikai audiokönyvtár. Az amerikai kongresszusi könyvtár 2026-os bővítésének keretében 25 olyan új tételt választottak ki, amely kulturális és történelmi, esztétikai szempontból kiemelkedő jelentőséggel bír. És akkor nézzük, hogy mi is került be a két énekesnőtől. Taylor Swift-től egy komplett album, az 1989 című sikeralbuma, ami 2014-ben jelent meg, és egy válogatás a mostani legfrissebb darabjaiból. Na de Beyoncé-nál csak egy dal, a 2008-as világsláger, a Single Ladies. És két kategóriát még muszáj vagyok elmondani. A legendás klasszikusoknál helyet kapott Chaka Khan, méghozzá az I'll Fear For You című dalával, és az idei válogatás legrégebbi darabja egyébként egy 1944-es felvétel, a Spike Jonze and the Hill City Psychers féle Cocktails for Two, így a gyűjtemény most már több mint 80 év zenei audio történeti fejlődését öleli fel. Gratulálok én is Taylor Swiftnek, meg Beyoncé-nak, és a folytatásban pedig nem velük, hanem a legjobb zenékkel megyünk tovább, bár ők is énekelhetnének, de itt lesz velem George Michael és az Outside, aki majd megindítja ezzel a dallal a reggelünket, de most Kellyt és a Work It indítom itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Beautiful Christina Aguilera-tól. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 23-a van, a névnaposok, a Bencék, Isten értesse őket. Hamarosan megyünk tovább a legjobb zenékkel, folytatjuk majd az ébredést és a napindítást. Csak egy rövid szünet, jönnek a hírek, és utána már Paul Johnson slágere szólni is fog a Get Get Dán így a reggelben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegeszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Korlátozták a vízhasználatot több zalai folyón és csatornán. Újabb kerítés szépült meg az Ady utcában. Korszerűsítik a belvárosi egyes számú óvodaságodi intézményét. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Korlátozások léptek életbe az aszály miatt a zalai folyókon. A vízkészlet már annyira lecsökkent, hogy az veszélyezteti a vízi ökoszisztémákat, ezért megtiltotta az eddig engedélyezett vízhasználatot a Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság. Az intézkedés a Kerkát, a Zala folyót és a principális csatornát érinti, írja a ZAOL. Ezekben a vízfolyásokban most szüneteltetni kell a vízkivételt. Képeznek azok az esetek, amikor ökológiai vagy hallgazdálkodási céllal vesznek ki vizet a folyóból. Megújult a járási hivatal és a VHC épülete közötti kerítés. A beruházás során a kivitelezők helyreállították a tartószerkezet hibáit, majd újra festették a falazatot. Az átalakítás részeként új mészkőlábazat és fedőkövek kerültek a helyükre. Emellett a kovácsolt vaselemeket is felújították és új színt kaptak. Erről számolt be közösségi oldalán az alpolgármester. Bali Zoltán posztja szerint az Ady utcában egy év alatt már 3 kerítést sikerült újjáépíteni vagy felújítani. Egyébként hasonló burkolati megoldással Zalaegerszeg több helyi védettségű és műemléki épületénél is találkozhatunk. Ilyen például a Mérlegház, a Kvártélyház, a Koronaszalon és a Plébánia épülete. Az önkormányzatnak ugyanis az a célja, hogy a városi történeti értékek ne csak fennmaradjanak, hanem gondozott, rendezett formában hosszú távon is a városkép meghatározó részei maradjanak. Megújul a Ságodi óvoda. A csaknem 100 éves épület mára teljesen elavult, és bár az elmúlt években történtek kisebb felújítások, de a teljes rekonstrukció elmaradt. Most az egész épületet korszerűsítik, és 50 négyzetméterrel ki is bővítik, emellett a külső homlokzata is teljesen megújul, számolt be róla az Egerszegi Hírek. Ma kevés lesz felettünk a felhő, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton beborulhat az ég. Számottevő csapadék nem várható. Holnap térségünkben derült, napos idő lesz. Ma 26, holnap 30 fok lehet a nappali maximum, éjjel akár minimum 15 fokig hűlhet a levegő.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejt.

Best FM a legjobb zenék. Péter Fibori és Keszti Péter aranyozta be a reggelünket. Ez volt a Csak te meg én. Egy zseniális, hogy ez a duett egyébként létrejött, és ez már a második dal, amit a két szerző és énekes letett az asztalra. Imádom mindkettőjüket. És természetesen még ebből az órából van hátra, úgyhogy folytatjuk az ébredést és a napindítást most Brandyval, és szól a What About Us most itt a Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 8 óra után pedig irány Hollywood, ugyanis bővült a Amerikai Filmakadémia, és magyar tagokat is hívtak a társaságba, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velünk a Mester 3-as, hogyha lehet így mondani, már hogyha a 2000-es évekről van szó. Szóval Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake hozzá majd a Kivitum itt majd 8 óra után valamikor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegeszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Lopással vádolta unokáját egy lenti férfi. Ma lesz a nemzeti vágta előfutam a Gyenes Diáson. Telefonos lelkisegészszolgálat a Szent Rafael kórházban. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Vádat emeltek egy lenti férfi ellen, mert hamisan vádolta meg lopással az unokáját. A 71 éves lentiben élő férfi a telefonján nem tudta hívni a rendőröket, ezért a gondosóráján jelentette be, hogy lopás áldozata lett. Azt kérte a diszpécsertől, hogy küldjön hozzá rendőröket, mert az unokája ellopott tőle 100 000 forintot. A helyszínre érkező rendőröknek azt mondta, hogy az ablakban egy borítékban volt a pénz, csak hogy eltűnt, és biztosan az unokája tette el. Az intézkedő egyenruhások meghallgatták a vádlottat és a vele egyházban élő szüleit is. Majd a helyszínen tapasztaltak alapján azt állapították meg, hogy a férfi hamisan vádolta meg az unokáját, ezért büntető feljelentést tettek ellene. A lenti járási ügyészség pedig vádat is emelt ellene, írja a Zaol. Gyenes Diáson rendezik a Nemzeti Vágta előfutamát, a Festetics Vágtát. Ma a faludi síkon csapnak össze a lovasok. Az idei megméretetésen a felnőtt mezőnyben 12 nagy lovas, a fiatalabbak között pedig 6 kis huszár és 4 gyerek huszár méri össze a tudását és gyorsaságát a Nemzeti Vágtán való kvalifikációért, olvasható a Nemzeti Vágta honlapján. Az esemény legnagyobb szenzációja a kétszeres Nemzeti Vágta győztes ló Fantázia visszatérése lesz, aki a vajdasági Temerin település képviseletében újra rajthoz áll az előfutamon. Telefonos lelkisegélyszolgálat működik a Szent Rafael kórházban. Erre hívta fel a figyelmünket az intézmény a közösségi oldalán. A posztjuk szerint idén májusban indult el a lélektérvonal, amelyet azok hívhatnak, akiknek támogatásra van szükségük. A lélektérvonal hétfőtől péntekig 17 és 21 óra között hívható. A hívás pedig minden esetben ingyenes és anonim. A telefonszámot a kórház közösségi oldalán találják meg. Ma kevés lesz felettünk a felhő, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton beborulhat az ég. Számottevő csapadék nem várható. Holnap térségünkben derült, napos idő lesz. Ma 26, holnap 30 fok lehet a nappali maximum. Éjjel akár minimum 15 fokig hűlhet a levegő.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 23-a van vasárnap, és hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Daft Punk, méghozzá az All Around the World-el, a kezdés pedig a Westlife-é, és szól majd az Uptown Girl, és irány Hollywood, ugyanis az amerikai filmakadémiáról lesz szó.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Az Amerikai Film Akadémia idén 529 új tagot hívott meg a soraiba, amellyel a szervezet teljes létszáma meghaladja a 11 000 főt. Az Oscar-díjról döntő testület friss névsorában ráadásul három elismert magyar filmes szakember is helyet kapott. A testület soraiban megtalálhatjuk Gazdag Gyula Balázs díjas filmrendezőt, Zurbó Dorottya dokumentum filmrendezőt, valamint Pardányi Domonkos kaszkadőrt. Amennyiben a meghívottak elfogadják a felkérést, az akadémia létszáma 11 319 fősre duzzad majd. Ők dönthetnek majd a 99. Oscar Gála díjazottjairól is, melyet 2027. március 14-én rendeznek meg majd Los Angelesben. Ez nem kis dolog, sok sikert kívánok Gyulának, Dorottyának és Domonkosnak. Gratulálok nekik mindez, nem kis dolog ezt elérni. Most viszont folytatjuk az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Itt lesz velem Robbie Williams, hamarosan a folytatás pedig Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake közösségé. Ez a

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Pápai Jóci és a Barokk. Szép reggelt kívánok mindenkinek, egy rövid szünet következik, aztán természetesen folytatom az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. A New Radicals érkezik majd a hírek után, a You Get You What You Give-vel ide a Bestre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Malegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Három utcát újítottak fel a Neszelei városrészben, tart a forgalomkorlátozás a Kinizsipál utcában, sok gólyapár rakott fészket idén megyünkben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Utcák újulnak meg Zalaegerszeg Neszelei város részében. Az útfejlesztés három helyszínt, a Csillagvölgyi, az Esthajnal és a Jedlikányos utcát érinti. Korábban a föld alatt kezdődtek a munkálatok, korszerűsítették a szennyvíz és ivóvízhálózatot, áprilistól pedig közműhálózatot bővítettek, új közvilágítást és vízelvezető rendszert építettek ki, és azután kezdődött az utcák aszfaltozása. Erről számolt be a közösségi oldalán Németh Gábor, a városrész önkormányzati képviselője. A posztja szerint a Csillagvölgyi és az Esthajnal utcában a lakók kérésére a biztonságos közlekedés érdekében térköves járdát is kialakítanak. A munkálatokkal hamarosan el is készülnek a szakemberek. Megújul az elöregedett szennyvíz csatorna hálózat a Kinizsipál utcában, a Radnóti Miklós és a Vlasics Gyula utca közötti szakaszon, ismertette korábban a közösségi oldalán a polgármester. Balaic Zoltán posztja szerint a több évtizede épült csatornarendszer rossz műszaki állapotban van, több helyen repedéseket, szakadásokat és a csőillesztéseknél talajvízszivárgást is feltártak a vizsgálataik, ezért van szükség a korszerűsítésre. A beruházás három ütemben valósul meg. Elsőként a Vlasics Gyula utca és a Barát Ferenc utca közötti szakaszon kezdődtek meg a munkák. Sok gólyapár fészkelt idén Zalában, összesen 174-et regisztrált a Magyar Madártani Egyesület zalai csoportja, nagyjából annyit, mint tavaly. Az előző pár évben viszont jóval kevesebb gólya volt a megyében. Bár a párok száma igen kecsegtető volt, viszont a kirepült fiókák száma alacsonyabb lett az elmúlt két évhez képest. Ezt mondta a Kanizsai Médiaháznak Szász Elüd, a Madártani Egyesület zalai csoportjának titkára. Ma kevés lesz felettünk a felhő, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton beborulhat az ég. Számottevő csapadék nem várható. Holnap térségünkben derült, napos idő lesz. Ma 26, holnap 30 fok lehet a nappali maximum. Éjjel akár minimum 15 fokig hűlhet a levegő.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, a szerelemről énekelt nekünk Higgy reggel, Sasha és Sean Paul, ez volt az I'm Still In Love, szép reggelt mindenkinek. Egyébként augusztus 23-a van vasárnap, a Bencék a névnaposok, és a következő órába pedig ellátogatunk méghozzá az atlétikai Európa bajnokságra, ahol történelmi ezüst érmet szerzett egy magyar sportoló, jönnek majd a részletek, no meg a legjobb zenék, ugyanis ebből az órából van még hátra bőven, itt lesz velem például majd Ansati, az Always on Time-mal, a folytatás meg a Funkstar Deluxe-ré, az oldalukon ott van Bob Marley, ez a Sun is Shining most itt a Besten.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 9 óra után pedig a sportvilágába látogatunk el, és jön egy történelmi ezüstérem, amit az atlétikai Európa-bajnokságon szerzett meg egy 27 éves sportoló. Jönnek a részletek, na meg persze a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem majd például a Molokko, a Sing It Back-kel érkezik majd a csapat.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Korlátozták a vízhasználatot több zalai folyón és csatornán. Újabb kerítés szépült meg az Adi utcában. Korszerűsítik a belvárosi egyes számú óvoda Ságodi intézményét. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Korlátozások léptek életbe az aszály miatt a zalai folyókon. A vízkészlet már annyira lecsökkent, hogy az veszélyezteti a vízi ökoszisztémákat, ezért megtiltotta az eddig engedélyezett vízhasználatot a Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság. Az intézkedés a Kerkát, a Zala folyót és a principális csatornát érinti, írja a ZAOL. Ezekben a vízfolyásokban most szüneteltetni kell a vízkivételt. Képeznek azok az esetek, amikor ökológiai vagy hallgazdálkodási céllal vesznek ki vizet a folyóból. Megújult a járási hivatal és a VHC épülete közötti kerítés. A beruházás során a kivitelezők helyreállították a tartószerkezet hibáit, majd újra festették a falazatot. Az átalakítás részeként új mészkőlábazat és fedőkövek kerültek a helyükre. Emellett a kovácsolt vaselemeket is felújították és új színt kaptak. Erről számolt be közösségi oldalán az alpolgármester. Bali Zoltán posztja szerint az Adi utcában egy év alatt már 3 kerítést sikerült újjáépíteni vagy felújítani. Egyébként hasonló burkolati megoldással Zalaegerszeg több helyi védettségű és műemléki épületénél is találkozhatunk. Ilyen például a Mérlegház, a Kvártélyház, a Koronaszalon és a Plébánia épülete. Az önkormányzatnak ugyanis az a célja, hogy a városi történeti értékek ne csak fennmaradjanak, hanem gondozott, rendezett formában hosszú távon is a városkép meghatározó részei maradjanak. Megújul a Ságodi óvoda. A csaknem 100 éves épület mára teljesen elavult, és bár az elmúlt években történtek kisebb felújítások, de a teljes rekonstrukció elmaradt. Most az egész épületet korszerűsítik, és 50 négyzetméterrel ki is bővítik, emellett a külső homlokzata is teljesen megújul, számolt be róla az Egerszegi Hírek. Ma kevés lesz felettünk a felhő, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton beborulhat az ég. Számottevő csapadék nem várható. Holnap térségünkben derült, napos idő lesz. Ma 26, holnap 30 fok lehet a nappali maximum. Éjjel akár minimum 15 fokig hűlhet a levegő.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Történelmi magyar ezüstérem született az atlétikai Európa-bajnokságon, egy 27 éves magyar sportoló szerezte. Jönnek majd a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Ebben az órában ébreszt minket majd Madonna, a musical, no meg Rihanna, ugyanis az első az övé. Ez a Live Your Life.
0: Best

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nekem a régi az ugyanolyan ég, neked a műanyag az ugyanaz

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék történelmi magyar sportsiker született az atlétikai Európa bajnokságon, ugyanis Windics Tóth Lilla Anna megszerezte a magyar atlétika történetének első érmét a női maratonfutás versenyszámban. Az első ezüstérmet 27 éves sportolónk rendkívül taktikus versenyzéssel, élete eddig legjobb eredményével 2 óra 27 perc és 21 másodperc alatt teljesítette és ért célba a második helyen, ezzel sporttörténelmet írva. A másik magyar sportolónk ebben a számban Szabó Nóra, aki sokáig a dobogó harmadik fokán volt, a negyedik helyen fejezte be egyébként a versenyt, a megmérettetés. Gratulálunk, lányok, ez egy hatalmas dolog. Windics Tóth Lilla Annának pedig hát ez egy óriási eredmény, úgyhogy innen is üdvözöljük és köszönjük szépen, hogy ezt a sikert nem csak magának, hanem nekünk, magyaroknak is megszerezte. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Madonna a musical hamarosan, a folytatás viszont a Molokkói, szól a Sing It Back most itt a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a King of My Castle, a folytatásban pedig jön egy olyan DJ szupersztár, akitől megszokhattuk, hogy teljesen őrült. Például egy hetet teljesen elhitette az emberekkel, hogy átműtette az arcát, közben pedig minden nap el volt maszkírozva, és így lépett az utcára, és így posztolt a social oldalaira. Bob Sinclair jön, és ez a Love Generation most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig átlépünk a délelőttbe, és én hozom továbbra is a legjobb zenéket. Természetesen indul a Best hétvége, úgyhogy tübörögni fog például majd Tom Novi és Lima közöse, a Now or Never is itt a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Lopással vádolta unokáját egy lenti férfi. Ma lesz a nemzeti vágta előfutam a Gyenesdiáson. Telefonos lelkisegélyszolgálat a Szent Rafael kórházban. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Vádat emeltek egy lenti férfi ellen, mert hamisan vádolta meg lopással az unokáját. A 71 éves lentiben élő férfi a telefonján nem tudta hívni a rendőröket, ezért a gondos óráján jelentette be, hogy lopás áldozata lett. Azt kérte a diszpécsertől, hogy küldjön hozzá rendőröket, mert az unokája ellopott tőle 100 000 forintot. A helyszínre érkező rendőröknek azt mondta, hogy az ablakban egy borítékban volt a pénz, csak hogy eltűnt, és biztosan az unokája tette el. Az intézkedő egyenruhások meghallgatták a vádlottat és a vele egyházban élő szüleit is. Majd a helyszínen tapasztaltak alapján azt állapították meg, hogy a férfi hamisan vádolta meg az unokáját, ezért büntető feljelentést tettek ellene. A lenti járási ügyészség pedig vádat is emelt ellene, írja a Zaol. Gyenesdiáson rendezik a nemzeti vágta előfutamát, a Festetics vágtát. Ma a faludi síkon csapnak össze a lovasok. Az idei megméretetésen a felnőtt mezőnyben 12 nagy lovas, a fiatalabbak között pedig 6 kis huszár és 4 gyerek huszár méri össze a tudását és gyorsaságát a nemzeti vágtán való kvalifikációért, olvasható a Nemzeti Vágta honlapján. Az esemény legnagyobb szenzációja a kétszeres nemzeti vágta győztes ló, Fantázia visszatérése lesz, aki a vajdasági Temerin település képviseleti újra rajthoz áll az előfutamon. Telefonos lelkisegélyszolgálat működik a Szent Rafael kórházban. Erre hívta fel a figyelmünket az intézmény a közösségi oldalán. A posztjuk szerint idén májusban indult el a lélektér vonal, amelyet azok hívhatnak, akiknek támogatásra van szükségük. A lélektér vonal hétfőtől péntekig 17 és 21 óra között hívható. A hívás pedig minden esetben ingyenes és anonim. A telefonszámot a kórház közösségi oldalán találják meg. Ma kevés lesz felettünk a felhő, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton beborulhat az ég. Számottevő csapadék nem várható. Holnap térségünkben derült, napos idő lesz. Ma 26, holnap 30 fok lehet a nappali maximum. Éjjel akár minimum 15 fokig hűlhet a levegő.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, a hosszú hétvége utolsó napján, augusztus 23-a van vasárnap, és hozom a legjobb zenéket, méghozzá indul a Best hétvége. Itt lesz velem ebben az órában majd Tom Novi és Lima közöse is hangulatfelelősként a Now or Never, a kezdés pedig Anastasia-é. Ez a One Day in Your Life.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Curtis és Király Viktor közöse a Mehet a tánc, hát a folytatásban táncolni is fogunk még hozzá. Gio Baccionak köszönhetően megnézhetjük, hogy milyen volt az olasz diszkóvilág a 90-es években. Ez a Funky Groove most itt a Besten. Együtt rádiózunk egészen délig.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ülöm elém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Best FM a legjobb zenék, szép napot kívánok mindenkinek, augusztus 23-a van vasárnap, a névnaposok a Bencék, Isten értesse őket, a legjobb zenékkel pedig mindjárt megyünk tovább, csak egy rövid szünet, és itt lesz velem a Destiny's Child hamarosan majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM,
2: 88.9 Best FM,
1: a legjobb zenék,
2: a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán megkezdjük a délelőtt utolsó óráját, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket, és megpróbálom egy kicsit csillapítani mindenki étvágyát, hogy a vasárnapi ebédig gyorsan elpörögjön az idő. Ebben a segítségemre lesz például majd Shakira, ő a Lokát hozza, na meg itt lesz velem a Black Eyed Peas csapata is, a Don't Punk With Your Heart-tal érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Baby, come on. Hey Martinez, you ready, girl?
2: Come on. Let's do this, gangsta.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már szerdán maximumra kapcsolhat a paksi erőmű. Komoly összeg jut a villamos energiahálózatra. Autóba zártak egy nassoló medvét. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Tegnap este újraindították a paksi atomerőmű egyik turbináját. A hármas blokk berendezését a Duna emelkedő vízszintje és a fenéküszöbnél elért eredmények miatt kapcsolhatták vissza a tervezetnél hamarabb. Az összesen 49 órás folyamat pénteken kezdődött, a turbina fokozatos felpörgetése után pedig mintegy 3 óra kellett ahhoz, hogy áramot termeljen a hálózatba. Az erőmű több turbináját a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt állították le. Magyar Péter miniszterelnök szerint jövő szerdára az atomerőmű ismét maximális teljesítménnyel működhet. Csak nem 500 milliárd forint jut a villamos energiahálózat fejlesztésére és okos mérők telepítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A beruházást uniós forrásból finanszírozzák, a teljes összeget már átutalták a Magyar Fejlesztési Banknak, amely aláírta a támogatási szerződéseket az érintett szolgáltatókkal. A fejlesztés a biztonságosabb energiaellátást és a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználását is segíti. Már telefonon is toboroznak véradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. Nyáron rendszerint kevesebb a véradó, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 önkéntes kell, mondta a rádiónknak Tordai Attila, a vérellátó szolgálat főigazgatója.
2: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, a Vöröskereszt szervezésében. Tudjunk telefonon megszólítani donorokat. Ennek érdekében az OVS a saját adatbázisából speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
1: Egy kis nassolnivalóra vágyott az a medve, amely bemászott egy parkoló terepjáróba az amerikai Tennessee államban. Miközben a hátsó ülésen csemegézett, a család egyik tagja, mit sem sejtve, rácsukta az ajtót. A kocsi bezáródott, a pánikba esett állat pedig megrongálta az utasteret. Végül betörték a hátsó ablakot, amelyen a medve kimászott, majd nyugodtan elsétált. Ma többnyire napos időre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő úszhat az égen. A Dunántúlon ugyan maradhatnak felhősebb körzetek, de csapadékra nem kell számítanunk. Délután 24 és 30 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint holnap szinte zavartalan napsütésig érkezik kevés felhővel. Kedden már délnyugat felől több felhő érkezhet, és arrafelé zápor, zivatar is kialakulhat. Szerdán újra szakadozhat a felhőzet, több órára kisüthet a nap, de délen még néhol előfordulhat kisebb eső.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Remélem mindenkinek jól telt a hosszú hétvége, bár a mai napot még ki kell, hogy élvezzük. A fele, egy picivel több, mint a fele még hátra van. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori Helmut, 11 óra, augusztus 23-a van, és hozom a legjobb zenéket is ebbe az órába, hogy a Best hétvége tudjon dübörögni. Jön hangulat felelősként Gwen Stefani, és Akon most így első.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Random Trip és a zene benned. Hát mindenkiben legyen most ott a figyelem a mai napon, főleg az ország útjain, ugyanis rengetegen indulnak el a hosszú hétvége lezárásaként. Szerintem mostanára már mindenki összecsomagolt, úgyhogy lassan bevágódik az autóba és irány-horány haza. Én pedig ehhez próbálok jó hangulatot teremteni a legjobb zenékkel. Itt lesz velem hamarosan majd a Black Eyed Peas csapata és a Don't Punk With Your Heart, úgyhogy pattogunk majd egy hatalmasat. Most viszont egy szép dal, méghozzá egy rappertől. Tupac érkezik, és

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Loka Shakirától. Szép napot kívánok mindenkinek, augusztus 23-a van, a Bencék a névnaposak, Isten értesse őket, köszöntse fel mindenki a Bence ismerősét, és ebből az órából még van bizony hátra, úgyhogy tartunk egy rövid szünetet, aztán folytatom majd a legjobb zenékkel, fogunk fotózkodni méghozzá Lady Gaga-val, ugyanis a Paparazzit hozom majd tőle.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Stakabu, és nekem annyi időm maradt, hogy kicuccoljak a stúdióból, és becuccol Bénémet Dia, ugyanis egészen este 6 óráig ő hozza majd a legjobb zenéket, utána pedig majd mixben szólnak, mint ahogy minden este 2 órán keresztül a Night Shift csapatának jóvoltából. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és búcsúzom, mindenkinek kívánok szép vasárnap délután itt a Best-el.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már 800 megawatt fölött termel Paks. Nehéz helyzetben a hazai tógazdaságok. Vámháború kezdődött Amerika és Kanada között. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már 800 megawatt fölött termel a paksi atomerőmű, és hamarosan elérheti az 1000-et. Magyar Péter miniszterelnök szerint a turbinák visszakapcsolása a terveknek megfelelően halad. Az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúba már 7 működik, így másodpercenként csak nem 100 köbméter víz érkezik a létesítménybe. Az egyes blokk egyik turbinája is üzemel, teljesítményét folyamatosan növelik. A tervek szerint az atomerőmű szerdára ismét elérheti a teljes 2000 megawattos teljesítményét. Az aszály és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozták a hazai tógazdaságokat. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, ezért az ágazat mielőbbi hosszú távú stratégiát sürget, mondta a rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
2: Hosszú távú vízgazdálkodási cselekvési tervet kell kidolgozni a kormányzatnak, aminek szerves részét kell képezni a hazai tógazdaságoknak is. Én úgy gondolom, hogy nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 ezer hektáros területünkön jelentős vizet tartunk meg, és használunk, hasznosítunk a tógazdálkodás során, viszont az őszi leállásáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el, hogy ezek a vizek, amelyek leengedésre kerülnek, nagyon jól hasznosulhatnak a tájban, ami kettős felhasználás jelent ilyen tekintetben a halas tavak részéről.
1: 50%-os vámot vetett ki az Egyesült Államok bizonyos kanadai árukra. A két ország korábban már megállapodott a kereskedelmi feltételekről. A végleges egyesség azonban az utolsó pillanatban meghiúsult. Washington és Ottawa egymást hibáztatja a tárgyalások kudarcáért. Kanada azonos értékű viszontvámmal válaszol, felfüggesztette az egyeztetéseket, delegációját pedig hazarendelte. Az amerikai intézkedés a kanadai import mintegy 5%-át érinti. Sötétedés után megnyitja kapuit pénteken a Szegedi Vadaspark. Az állatkertek éjszakáján a látogatók azt is megtapasztalhatják, hogyan változik meg a park élete napnyugta után. Lesznek esti látványetetések, játékos programok mutatják be az állatvilághoz kapcsolódó tényeket és tévhiteket, emellett éjszakai rovarászás, afrikai táncház, koncert és tűzsongler bemutató is várja az érdeklődőket. Ma nyugodtabb, naposabb időben lehet részünk, többnyire kevés felhővel. A Dunántúlon néhol ugyan makacsabbul tarthatják magukat a felhők, de eső nem valószínű. A hőmérők 24 és 30 fok közé kúszhatnak. Úgy tűnik, holnap tovább maradhat a derült napos idő csapadék nélkül. Kedden viszont már mozgolódhat a légkör. Délnyugat felől több felhő érkezhet, és az ország délnyugati felén zápor zivatar is kipattalhat. Szerdán több felé újra kisüthet a nap, de délen még maradhat némi csapadékhajlam.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét mindenkinek, augusztus 23-a van, délmúlt néhány perccel indul is a Best délután. Én Béni Meddia vagyok, és a legjobb zenékkel készültem, hiszen már ebben az órában érkezik is Desdala a levél. Itt lesz Jerry Halliwell és a Look at Me, most pedig Britneyvel indítok, aki 2007-ben adta ki ezt a dalát. Jön a Gimme More!
0: Best FM,

FM a legjobb zenék. Amikor repülőjegyet választunk, általában az ár, az indulási idő és az ülőhely kényelme alapján döntünk. Sokan örülnek, ha sikerül olcsó jegyet találni, és ilyenkor akár az is másodlagossá válik, hogy pontosan hol kapunk helyet a gépen. Pedig a légiutas kísérők szerint nem minden ülés ugyanolyan, és a repülőgép hátsó része több szempontból is egészen más élményt jelenthet. Ugye a legtöbben azért választanak hátsó sort, mert ott marad szabad hely, vagy mert az ülőhelyek kedvező áron érhetők el. Gyerekes családoknál pedig kifejezetten gyakori, hogy a repülőgép hátulja kerül szóba, hiszen sok géptípuson a mosdók és a konyharész is ezen a környéken található. Ez azonban nem mindenkinek előny. Az első és legfontosabb hátrány, ugye hátul, a zaj. A repülőgép hátsó részén bizonyos típusoknál erősebben érzékelhető a hajtóművek és a légáramlás zaja, miközben a személyzet is ezen a területen mozog. Ha valaki szeretne aludni, filmet nézni, vagy egyszerűen csak nyugodtan utazni, a hátsó sorok nem feltétlenül bizonyulnak ideálisnak. A mosdó közelsége szintén kellemetlenséget okozhat, hogy a gép hátsó részében gyakran található egy vagy több mosdó, emiatt az utasforgalom nagyobb lehet. Sőt, sokan ide járnak nyújtani, beszélgetni, felfrissülni, ami miatt a mozgás nehezebb, az élet pedig hangosabb. A konyharész is hasonló problémát jelenthet. A légiutas kísérők itt készítik elő az italokat és az ételeket, pakolják a tálcákat, illetve innen indulnak a kabin különböző részei felé. Ez azt jelenti, hogy a hátsó soroknál több mozgás lehet, mint egy nyugodtabb középső ülésnél. Mi több, a konyha rendezésének, az étel előkészítésének hangja is van, a kocsik ajtajának nyitása és zárása kifejezetten hangos lehet, ahogyan a mosdók ajtajának nyitása is. A szagok is zavaróak lehetnek, hogy a mosdó közelsége miatt egyes utasok érzékenyebbek lehetnek az ottani szagokra, miközben az étel és ital szervizből származó illatok is könnyebben elérhetik a hátsó sorokat. Sok gépen nem dönthető hátra az ülés, van azonban egy kevésbé ismert szempont is. A leghátsó ülőhelyek sok gépen nem vagy csak korlátozottan dönthetők hátra, ez általában az utolsó sorokra igaz. Ha közvetlenül mögöttünk fal vagy konyharész található egy több órás repülő úton, ez komoly különbséget jelenthet. Ami egy két órás járaton még a kibírható kategóriába tartozik, az egy hosszú távú repülésen már kifejezetten kényelmetlen lehet. A láttérrel kapcsolatban is gyakori a félreértés. Sokan azt gondolják, hogy a hátsó részen automatikusan több hely van, de ez nem általános. A láptér elsősorban az adott repülő géptípus és az ülés elrendezés függvénye. Az első soroknál és a vészkijárati soroknál valóban lehet nagyobb hely, de ezeknek külön feltételei vannak, és nem minden utas ülhet oda. Na de akkor mi a hátsó ülések előnye? Ugyan, de eddig nem túl biztató a kép. A hátsó rész mellett szólhat is néhány dolog. Egyes járatokon előfordulhat, hogy a gép hátuljában maradnak a szabad ülőhelyek, így ha valaki szerencsés, akár több helyet is elfoglalhat maga mellett. Ez azonban egyáltalán nem garantált, különösen ugye nagy forgalmú útvonalakon. A biztonság kérdése is gyakran felmerül, amikor az utasok a gép eleje és hátulja között vacilálnak. Az interneten rendszeresen terjednek olyan állítások, amelyek szerint a gép hátulja bizonyos baleseti helyzetekben biztonságos. A valóság ennél sokkal összetettebb. Egy repülőgép balesetnél rengeteg tényező számít, és önmagában az ülés helye alapján nem lehet biztos túlélési esélyt meghatározni. A családok számára viszont a hátsó rész akár praktikus is lehet, ha valaki gyakran szeretne mosdóba menni, vagy szeretne minél gyorsabban kapcsolatba lépni a személyzettel, a konyha és a mosdók közelsége előnyt jelenthet. Ugyanakkor a kisgyerekkel is érdemes figyelembe venni, hogyha nagyobb mozgás és zaj megnehezítheti az alvást. Én pedig akár repülés mellé is adom a kedvenc. Itt a Best of

0: FM legjobb zenék közlekedési infokkal. Folytatjuk a 4-es főúton például Vecsé és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik, ezért lassú a haladás. Aztán a 6-os főúton Pécs belvárosi József Attila utcai szakaszán a 198-as kilométernél közműszerelvények helyreállítási munkái kezdődtek, sávzárásra kell számítani a Barcs felé vezető oldalon. Kicsit távolabb az Atinai utcai szakaszon a 199-es kilométernél is sávzárás lassítja a forgalmat. Aztán a 11-es főúton Szentendrén a 18-es és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami sajnos napközben torlódást okozhat. Ami pedig a 12-es főutat illeti, Verőcén az Árpád úton, a 6-os kilométer környezetében csőtörés miatt felbontották a burkolatot, útszűkület lassítja a forgalmat. Balesetmentes közlekedést, mindenkinek jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó hétvégét mindenkinek, az egy órás hírek jönnek most, aztán hozom hamarosan az Oliver from Earth és Roy közösét is. Ez lesz az utolsó dal, és Justin Timberlake, na meg Timbaland közös dala is felcsendül perceken belül.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A parlament elé kerülhet a klímatörvény, felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási koncesziót, járványhelyzetet hirdetek Skopjéban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvénycsomagot terjeszt a parlament elé a kormány. Magyar Péter miniszterelnök szerint a javaslatokban meghatározzák, milyen lépések szükségesek a klímaváltozás hatásainak kezeléséhez, valamint a mezőgazdaság, a folyók és tavak védelméhez. A beterjesztés a paksi munkák lezárásával párhuzamosan megtörténhet. A kormányfő mellett arra kérte a vállalatokat, hogy anyagilag is támogassák az 1956-os forradalom 70. évfordulójára tervezett október 23-ai ünnepséget. Felülvizsgálja a kormány a 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncesziót. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter közölte, hamarosan tárgyalásokat kezdenek a MOHU-val, és a nemzeti érdek, valamint a lakosság megfelelő kiszolgálása érdekében kemény partnerek lesznek. A MOL hulladékgazdálkodási leányvállalata 2022-ben nyert el a koncesziót, amely 2023. júliusa óta érvényes. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították, a hatóságok pedig már megkezdték a védekezést. A kártevő jelentette veszélyről és a megelőzés lehetőségeiről Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
2: A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termést fogyasztják, komoly problémát okozhatnak, a lárvák pedig a talajban a gyökeret rágják. Legfontosabb a megelőzés és a korai észlelés. Ellenőrizetlen forrásból származó növényt vagy növényanyagot nem szabad behozni. Ha valaki gyanús bogarat vagy a Nébik honlapján megjelent japán cserebogárhoz hasonló bogarat talál, jelentenie kell az illetékes kormányhivatalnak.
1: 5 ember halt meg Nyugat-Nílusi lázban Észak-Macedóniában. Az országban eddig 43 fertőzést regisztráltak, többségüket az elmúlt 3 hétben, 20 beteget pedig jelenleg is kórházban kezelnek. Skopje több kerületében járványhelyzetet hirdettek és intenzív szúnyogirtást végeznek. Idén már 12 európai országban találtak Nyugat-Nílusi vírussal fertőzött embereket. Ma többnyire napos időre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő úszhat az égen. A Dunántúlon ugyan maradhatnak felhősebb körzetek, de csapadékra nem kell számítanunk. Délután 24 és 30 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint holnap szinte zavartalan napsütésig érkezik kevés felhővel. Kedden már délnyugat felől több felhő érkezhet, és arrafelé zápor, zivatar is kialakulhat. Szerdán újra szakadozhat a felhőzet, több órára kisüthet a nap, de délen még néhol előfordulhat kisebb eső.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után és Best délután velem, Béni Mediával. Jó hétvégét mindenkinek, a folytatásban is érkeznek a legjobb zenék. Augusztus 23-a van egyébként, ma a Bencéket köszöntjük névnapjuk alkalmából. Justin Timberlake és Timbaland közöse pedig már bekészítve, ami óriási siker lett, hiszen 7 hétig vezette az amerikai Billboardot 100-at.
0: Best FM.

FM, a legjobb zenék, a Wonderwall, az Oasis 1995-ös dala, és Liam Gallagher írta és énekli, ami azért érdekes, mert az Oasis fő énekese egyébként a testvére Liam volt. Noel eredetileg egy képzeletbeli barátról beszél, aki megmenthet önmagunktól, később viszont azt is elmondta, hogy a dal személyes kapcsolatból ismerített. A számot először 1995-ben a Glastonbury Festival backstage-ében játszott el akusztikusan, hónapokkal a hivatalos megjelenés előtt. Egyébként Nagy-Britanniában a második helyig jutott, az Egyesült Államokban pedig a 8. helyig, ami az Oasis első és egyetlen top 10-es dala volt az amerikai Billboard Hot 100-on. Érdekesség, hogy a dal 2020-ban az első 90-es évekbeli szám lett, amely elérte az 1 milliárd Spotify streamet. Következik tehát az Oasis és a Wonderwall itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, utolévők figyelelme, közlekedési infokkal. Folytatjuk az M70-es autópályán például az M7-es irányába a 2-es és az 1-es kilométer között új terelést építettek ki. A belső sávot lezárták, a forgalom a külső és a leálló sávon halad. Aztán az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél az éjszakai órákban félpályás lezárás mellett dolgoznak. A 14-es kilométernél útszükület van érvényben, úgyhogy óvatosan arrafelé is. Bicske és Óbarok között pedig a 35-ös kilométernél csomópont építési munka miatt útszükület mellett engedik a járműveket. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legfrissebb hírekkel folytatjuk most a délután, itt a 2 óra, aztán jön Nagy Alis. Ez a dal már bekészítve, és Ékön is itt lesz.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Klímavédelmi törvénycsomag készül, papírsárkányok szálltak fel a gázai övezetben, gólpaszt adott Sallói. Köszöntöm Önöket, a híreket Pányász Árpádtól hallják. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, jelentette be Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök szerint a szabályozásban meghatározzák azokat a lépéseket, amelyekkel Magyarország alkalmazkodhat a klímaváltozás okozta válsághelyzethez. Magyar Péter úgy fogalmazott, gyors intézkedésekre van szükség a mezőgazdaság, valamint a folyók és tavak védelmében. A tervezetet a paksi munkálatok lezárultával, vagy azokkal párhuzamosan nyújtják be az országgyűlésnek. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. Ismét papírsárkányokat eregettek a gázai övezetből izraeli területre, közölte az izraeli hadsereg. A több kilométer hosszú zsinórral átrepített sárkányokon veszélyes tárgyat vagy gyújtó szerkezetet nem találtak. Az izraeli hadsereg szerint elképzelhető, hogy a Hamász ezzel a védelem reakcióját teszteli. Helyiek ezt azért tartják aggasztónak, mert a 2023. október 7-i támadás előtti években is alkalmazott hasonló módszert a terrorszervezet. Gólpasszal járult hozzá Sallói Dániel a Toronto FC 2-1-es győzelméhez az Inter Miami otthonában az MLS-ben. A magyar válogatott labdarúgó az 59. percben készítette elő Joshua Sargent vezető gólját, majd a 65. percben lecserélték. A hazaiaknál Lionel Messi a hajrában szépített, Pintér Dániel pedig csereként lépett pályára. Gazdag Dániel is lehetőséget kapott a Columbusban, amely 3-2-re kikapott a Nashville otthonában. Főleg a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek, csapadékra azonban nem kell készülni. A részleteket azonnal mondom. A felhősebb tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, ezt követően általában napos idő várható, többnyire kevés gomoly felhővel. A Dunántúlon azonban maradhatnak felhősebb körzetek, csapadék nem lesz. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 30 fok között várható. Holnap napos idő lesz, kevés gomoly felhővel, csapadékra nem kell készülni. Kedden az ország észak-keleti felén eleinte fátyol felhős, szűrt napsütéses idő várható, majd ott is erősen megnövekszik a felhőzet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kellemes hétvégét mindenkinek, folytatódik a vasárnapi Best délután 2 óra után is. Én Béni Meddia vagyok. A Lollival megyünk tovább Ékön slágerével. Több európai országban, köztük Nagy-Britanniában, Németországban és Ausztriában is első helyig jutott. Érdekesség, hogy az amerikai Billboard 100-on csak a negyedik helyet ért el, miközben Európában óriási sikert aratott.
0: Best

nem kopik. Best FM a legjobb zenék. A szóló utazásnak megvan az a semmivel sem összehasonlítható lebilincselő varázsa, amit minden modern kozmopolita nőnek legalább egyszer ki kell próbálnia az életben. Képzeld el, hogy a saját ritmusodban ébredsz, abban a csodás design hotelben szállsz meg, ami pontosan illik az ízlésedhez és a büdzséthez, és egyetlen másodpercre sem kell kompromisszumot kötned. Sem azon, hogy melyik múzeumban tölts el órákat, sem azon, hogy hajnali egyig koktéloz egy menő bárban, vagy inkább korán feküdj le egy jó könyvvel. Nem kell hónapokig koordinálnod a naptáradat a barátnőiddel, és nem kell arra várnod, hogy a párod végre szabadságot tudjon kivenni. A független utazás nem csak a szinglik kiváltsága, még a legboldogabb kapcsolatban élőkre is ráfér időnként egy kis én idő. Megtapasztalni azt, hogy teljesen magadra vagy utalva, és minden felmerülő helyzetet egyedül, női lazasággal oldasz meg, elképesztő magabiztosságot ad. Végre valóban arra figyelhetünk ilyenkor, ami nekünk fontos, kicsit kiszakadva a munkahelyi elvárások és az otthoni teendők szorításából. Én pedig utazás mellé is játszom a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Rádió FM, a legjobb zenék, közlekedési infokkal. Folytatjuk az M31-es autópályán, például az M3-as autópálya felé Nagy Tarcsa térségében az 1-es és a 3-as kilométer között betontábla elemeket javítanak a külső sáv zárásával. Aztán az M43-as autópályán Csanádpalota határ felé vezető oldalán a 8-as kilométernél a Sándor falva Szeged észak csomópont fel és lehajtóágát lezárták, a javasolt kerülő utakat sárga táblák jelzik. Ami pedig az M44-es autóutat illeti, Kunszentmárton térségében csomópontot építenek, az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

tette fel a legjobb zenék, a Spin Doctors, slágerét hallgattuk, ez volt a Two Princess, és hamarosan jönnek a legfrissebb hírek, és mindjárt 3 óra van. Sean Kingston indítja a következő órát, most pedig Nellyvel folytatjuk a délutánt itt a Besten.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Három utcát újítottak fel a Neszelei városrészben, tart a forgalomkorlátozás a Kinizsipál utcában, sok gólyapár rakott fészket idén megyénkben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Utcák újulnak meg Zalaegerszeg Neszelei város részében. Az útfejlesztés három helyszínt, a Csillagvölgyi, az Esthajnal és a Jedlikányos utcát érinti. Korábban a föld alatt kezdődtek a munkálatok, korszerűsítették a szennyvíz és ivóvízhálózatot, áprilistól pedig közműhálózatot bővítettek, új közvilágítást és vízelvezető rendszert építettek ki, és azután kezdődött az utcák aszfaltozása. Erről számolt be a közösségi oldalán Németh Gábor, a városrész önkormányzati képviselője. A posztja szerint a Csillagvölgyi és az Esthajnal utcában a lakók kérésére a biztonságos közlekedés érdekében térköves járdát is kialakítanak. A munkálatokkal hamarosan el is készülnek a szakemberek. Megújul az elöregedett szennyvíz csatorna hálózat a Kinizsipál utcában, a Radnóti Miklós és a Vlasics Gyula utca közötti szakaszon, ismertette korábban a közösségi oldalán a polgármester. Balaic Zoltán posztja szerint a több évtizede épült csatornarendszer rossz műszaki állapotban van, több helyen repedéseket, szakadásokat és a csőillesztéseknél talajvízszivárgást is feltártak a vizsgálataik, ezért van szükség a korszerűsítésre. A beruházás három ütemben valósul meg. Elsőként a Vlasics Gyula utca és a Barát Ferenc utca közötti szakaszon kezdődtek meg a munkák. Sok gólyapár fészkelt idén Zalában, összesen 174-et regisztrált a Magyar Madártani Egyesület zalai csoportja, nagyjából

0: Annyit, mint tavaly. Az előző pár évben viszont jóval kevesebb gólya volt a megyében. Bár a párok száma igen kecsegtető volt, viszont a kirepült fiókák száma alacsonyabb lett az elmúlt két évhez képest. Ezt mondta a Kanizsai Médiaháznak Szász Elüd, a Madártani Egyesület Zalai csoportjának titkára. Ma kevés lesz felettünk a felhő, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton beborulhat az ég. Számottevő csapadék nem várható. Holnap térségünkben derült, napos idő lesz. Ma 26, holnap 30 fok lehet a nappali maximum. Éjjel akár minimum 15 fokig hűlhet a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 3 óra után járunk, szép délutánt mindenkinek. Majoros Rita vagyok, töltsék velem a következő néhány órát is, így a hosszú hétvége zárásaként a legeslegjobb zenékkel jön. A BSV, itt lesz a Krisztály, jön a Vénusz, a Pets and Small. Most pedig Sean Kingstonnal indulunk, jön a Beautiful Girls. Csodás napot!
2: 88.9 Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Say y'all!

88.9 Best FM a legjobb zenék. Igazán szép vasárnap délutánt kívánok mindenkinek. Remélem, hogy jól telt eddig a hétvége, ez a hosszú hétvége. Mivel programoztak, vagy volt inkább csak egy kis lazítás? Én nagyon örülök, hogy végre egy kis túrázásra is volt lehetőségem. Ha nem is mentem nagyon messzire és nagyon sokat, de ki a természetbe, az nekem mindig egy igazi feltöltődés. Főként, hogyha az erdőben sétálhatok, túrázhatok, na akkor az igazán fantasztikus. Engem ez borzasztóan fel tud tölteni. Persze itt a borzasztóan jó értelemben értem. Szóval remélem, hogy önöknek is volt egy kis idejük kikapcsolódni, és most együtt kapcsolódunk ki. A következő néhány órában a remek slágerekkel, programajánlatokkal és érdekességekkel, úgyhogy Fatboy Slimmel már megyek is tovább, Rockefeller Skank, legyen csodás a napjuk! Right about now.

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. Szeptember 4-e és 6-a között ismét megrendezik Zalaegerszegen a Vadpörkölt és Bor Fesztivált, vagyis a Zalai Terítéket. A háromnapos rendezvény a természet és az erdő és a vad ünnepe, ahol a gasztronómia mellett a vadászati hagyományok is fontos szerepet kapnak. A látogatókat többek között jótékonysági vadfőzés, vadászkutya felvonulás és trófea kiállítás várja, de még egy belvárosi vadász lesőre is felmászhatunk. A testvérvárosok delegációi is aktívan bekapcsolódnak a programba, így nemzetközi szintérrel is találkozhatunk. Különleges menük készülnek az erdő adta alapanyagokból. Mindeközben minden korosztály közelebbről is megismerkedhet a vadászattal és a vadgazdálkodással. A szeptember 4-től 6-ai hétvége így egyszerre kínál gasztronómiai, kulturális és közösségi élményeket. Jó szórakozást hozzá!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 88.9 Best FM-en.
1: A Fragma dala után 4 órához érkeztünk, jönnek a legfrissebb hírek, aztán 50 Cent. És itt lesz a 4-es street is.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
3: Korlátozták a vízhasználatot több zalai folyón és csatornán. Újabb kerítés szépült meg az Adi utcában. Korszerűsítik a belvárosi egyes számú óvoda Ságodi intézményét. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Korlátozások léptek életbe az asszály miatt a zalai folyókon. A vízkészlet már annyira lecsökkent, hogy az veszélyezteti a vízi ökoszisztémákat, ezért megtiltotta az eddig engedélyezett vízhasználatot a Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság. Az intézkedés a Kerkát, a Zala folyót és a Principális csatornát érinti, írja a ZAOL. Ezekben a vízfolyásokban most szüneteltetni kell a vízkivételt. Képeznek azok az esetek, amikor ökológiai vagy hallgazdálkodási céllal vesznek ki vizet a folyóból. Megújult a járási hivatal és a VHC épülete közötti kerítés. A beruházás során a kivitelezők helyreállították a tartószerkezet hibáit, majd újra festették a falazatot. Az átalakítás részeként új mészkőlábazat és fedőkövek kerültek a helyükre, emellett a kovácsolt vaselemeket is felújították és új színt kaptak. Erről számolt be közösségi oldalán az alpolgármester. Bali Zoltán posztja szerint az Adi utcában egy év alatt már 3 kerítést sikerült újjáépíteni vagy felújítani. Egyébként hasonló burkolati megoldással Zalaegerszeg több helyi védettségű és műemléki épületénél is találkozhatunk. Ilyen például a Mérlegház, a Kvártélyház, a Koronaszalon és a Plébánia épülete. Az önkormányzatnak ugyanis az a célja, hogy a városi történeti értékek ne csak fennmaradjanak, hanem gondozott, rendezett formában hosszú távon is a városkép meghatározó részei maradjanak. Megújul a Ságodi óvoda. A csaknem 100 éves épület mára teljesen elavult, és bár az elmúlt években történtek kisebb felújítások, de a teljes rekonstrukció elmaradt. Most az egész épületet korszerűsítik, és 50 négyzetméterrel ki is bővítik, emellett a külső homlokzata is teljesen megújul, számolt be róla az Egerszegi Hírek. Ma kevés lesz felettünk a felhő, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton beborulhat az ég. Számottevő csapadék nem várható. Holnap térségünkben derült, napos idő lesz. Ma 26, holnap 30 fok lehet a nappali maximum. Éjjel akár minimum 15 fokig hűlhet a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hihetetlen slágerek ebben az órában is. 4 óra után járunk, szép napot, kellemes délután mindenkinek. Majoros Rita vagyok, ez a 88.9. Legjobb helyen járnak, hogy a vasárnap délutánt jó hangulatban töltsék. Jön mindjárt Kenny Dope, a Bucketheads-szel és a The Bump. 50 Cent pedig már nyitja is az órát. Jön a Candy Shop.
0: 88.9 Best

88.9 Best FM a legjobb zenék. Már is augusztus 23-a van. A Bencék a névnaposok, úgyhogy Isten éltesse őket, de képzeljék, ott vannak a Farkasok, a Fülöpök, a Szidóniák, a Teóniák, a Zágonok, a Zakeusok, a Zsadányok, a Klaudiák, a Rózsák, a Rózák és az Aszterek is a naptárban. Szóval Isten éltesse őket is, és a mai születésnaposokat, évfordulósokat is természetesen. Legyen boldog napjuk! 1773-ban Mária Terézia aláírta a Zálogház alapító levelét, és ezzel létrejött a mai bizományi áruház vállalat jogelődje. 1877-ben született Szabó Ervin könyvtáros, társadalomtudós, könyvtárigazgató, 149 éve. 1912-ben született Jane Kelly, Oscar-díjas amerikai táncos, színész, énekes, rendező, producer és koreográfus. 81 éve született Rita Pavone, olasz énekesnő, színésznő. 1991-ben Budapesten hunyt el Nemes Nagy Ágnes, költő, műfordító, esszéíró. 20 évvel ezelőtt, 8 évi fogság után szökött meg a mai napon elrablójától Natasha Kampusz. Ma van a rabszolgaság emléknapja, az olcsó repülőjegyek napja és a piskóta világnap is. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha önök is szívesen hozzászólnának a kalendáriumhoz, van valami hozzáfűzni valójuk, vagy esetleg születésnapos, névnapos ismerősük van, akkor üzenjenek rajtam keresztül. 0620 55 55 155 a számunk. Várom az üzeneteket, cserébe hozok egy kis kint. Jön az Everybody's Changing, most pedig Kenny Dope és a The Bucket Heads, na meg a The Bump. Egy igazi nyári sláger a Best FM-en.

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. A szeptemberi programok között a közösségi események is fontos szerepet kapnak. Szeptember 12-én rendezik meg ugyanis a kertvárosi vigasságokat az Apáczai Csere János Művelődési Központban. Az ilyen rendezvények egyik legnagyobb értéke, hogy nem feltétlenül kell különleges programot keresnünk ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Elég lehet egy közös délután a családdal, barátokkal vagy akár a környék lakóival. A kertvárosi vigasságok éppen ezt a közösségi hangulatot erősítik, és lehetőséget teremtenek arra, hogy az emberek ne csak egy-egy rendezvényen találkozzanak, hanem egy kicsit közelebb is kerüljenek egymáshoz. A szeptember 12-i program ezért azoknak is jó választás lehet, akik egy lazább, helyi hangulatú eseményre vágynak. Jó szórakozást hozzá!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 88.9 Best FM-en.
1: Mindjárt 5 órához érkezünk, jönnek a friss hírek, de előtte még Maxi Priest dalát, a Close to You-t hallgattuk meg, illetve Tamás üzenetét olvasgatom, aki azt írja, hogy ő bizony munkával tölti a vasárnap délutánt, mert hogy volt 3 nap nyugi pihenés, és minden nap egy kicsit tologatta a munkát, de egyszerűen vasárnap délután már nem tudja hová tenni, hiszen holnap hétfő, és menni kell, úgyhogy még gyorsan egy kis adminisztráció, ilyesmi, amivel ma foglalkozni kell, úgyhogy lehet azért közben rádiót hallgatni. Szóval én akkor neked küldök hozzá egy isteni dalt a következő órában, csak egy kis lazulás, nem is kell nagyon énekelni benne, mert hát ha az elvonja a figyelmet, szóval jön majd a Black Machine és a Jazz Machine. És itt lesz majd Roy és Ádám, na ezt viszont lehet énekelni. Ez lesz a Csabból is én folyok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Lopással vádolta unokáját egy lenti férfi. Ma lesz a nemzeti vágta előfutam a Gyenes Diáson. Telefonos lelkisegélyszolgálat a Szent Rafael kórházban. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Vádat emeltek egy lenti férfi ellen, mert hamisan vádolta meg lopással az unokáját. A 71 éves lentiben élő férfi a telefonján nem tudta hívni a rendőröket, ezért a gondosóráján jelentette be, hogy lopás áldozata lett. Azt kérte a diszpécsertől, hogy küldjön hozzá rendőröket, mert az unokája ellopott tőle 100.000 forintot. A helyszínre érkező rendőröknek azt mondta, hogy az ablakban egy borítékban volt a pénz, csak hogy eltűnt, és biztosan az unokája tette el. Az intézkedő egyenruhások meghallgatták a vádlottat és a vele egyházban élő szüleit is. Majd a helyszínen tapasztaltak alapján azt állapították meg, hogy a férfi hamisan vádolta meg az unokáját, ezért büntető feljelentést tettek ellene. A lenti járási ügyészség pedig vádat is emelt ellene, írja a Zaol. Gyenes Diáson rendezik a Nemzeti Vágta előfutamát, a Festetics Vágtát. Ma a faludi síkon csapnak össze a lovasok. Az idei megméretetésen a felnőtt mezőnyben 12 nagy lovas, a fiatalabbak között pedig 6 kis huszár és 4 gyerek huszár méri össze a tudását és gyorsaságát a Nemzeti Vágtán való kvalifikációért, olvasható a Nemzeti Vágta honlapján. Az esemény legnagyobb szenzációja a kétszeres Nemzeti Vágta győztes ló Fantázia visszatérése lesz, aki a vajdasági Temerin település képviseletében újra rajthoz áll az előfutamon. Telefonos lelkisegélyszolgálat működik a Szent Rafael kórházban. Erre hívta fel a figyelmünket az intézmény a közösségi oldalán. A posztjuk szerint idén májusban indult el a lélektérvonal, amelyet azok hívhatnak, akiknek támogatásra van szükségük. A lélektérvonal hétfőtől péntekig 17 és 21 óra között hívható. A hívás pedig minden esetben ingyenes és anonim. A telefonszámot a kórház közösségi oldalán találják meg. Ma kevés lesz felettünk a felhő, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton beborulhat az ég. Számottevő csapadék nem várható. Holnap térségünkben derült, napos idő lesz. Ma 26, holnap 30 fok lehet a nappali maximum, éjjel akár minimum 15 fokig hűlhet a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 5 óra után járunk, szép délután mindenkinek. Van még egy óránk együtt rádiózni, úgyhogy maradjanak itt a 88.9 Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok. Hozom már is a Well Hello pályaudvar dalát, vagy éppen Mark Morrisont és a Return of the Mac-et. Sophie Ellis Baxter indítja az órát, jön a Get Over You, úgyhogy jöhet egy kis tánc. Szép napot!
2: 88.9 Best FM.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Ha az ősz beköszöntével egy nyugodtabb gasztronómiai programra vágynak, akkor érdemes felírni a naptárba a szeptember 17-e és 19-e közötti Mustra Wine and Chilled. A háromnapos program kellemes ószi hangulattal, finom ételekkel, borokkal és élőzenével várja a látogatókat. A rendezvény különlegessége, hogy a belvárosi vendéglátósok összefogásával valósul meg, így több helyszínen és vendéglátóhely kapcsolódik össze egy közös élményé. Egy olyan program lehet, ahol nem kell rohanni, egyik eseményről a másikra, leülhetünk egy pohár bor mellé, megkóstolhatunk valami finomat, közben pedig élvezhetjük az élőzenét és az őszi belváros hangulatát. Ez a hétvége tökéletes lehet egy kellemes baráti vagy családi kikapcsolódáshoz. Jó szórakozást hozzá!

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék, ismét Malomtavi piknik. Egy nap, ahol garantáltan nem fognak unatkozni. Augusztus 29-én irány a Malomtó, ahol egy igazi nyár végi piknikkel várnak mindenkit. A színpadon egymást követik a zenés, táncos és látványos programok, miközben a tó körül is rengeteg élmény várja a kicsiket és nagyokat. Légvár, óriás buborékshow, kézműveskedés, fajátékok, íjászat, kutyás bemutató, honvédségi akadálypálya, retro tűzoltóautó és még sok-sok érdekesség. Vár mindenki, tehát az ingyenes rendezvény augusztus 29-én, tehát Malomtavi piknik. Délután 3 órától várnak mindenkit nagyon nagy szeretettel. Jó szórakozást hozzá!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.

88.9 Veszt FM a legjobb zenék. Pár perc múlva lesz 6 óra, jönnek a legfrissebb hírek, úgyhogy jöttem búcsúzni. És egy olyan dallal búcsúzom, ami higgyék el nekem garantáltan dallamtapadást okoz. Szerintem ez az egyik olyan magyar dal, amit még napok múlva is énekelni fognak. Hát szívesen jön a hárman párban a United-től. Én pedig, ahogy mondtam, ezzel búcsúzom. Jön White Boy és a Night Shift, én pedig holnap délben. Addig is mindenkinek minden jót és jó pihenés még mára. Majoros Rita vagyok, viszont!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Klíma, víz és energiaügyi törvénycsomag kerül a parlament elé. Újra nyithat a budapesti planetárium, jön az idei Szentgyörgyhegy matiné. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, jelentette be Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök szerint a szabályozásban meghatározzák azokat a lépéseket, amelyekkel Magyarország alkalmazkodhat a klímaváltozás okozta válsághelyzethez. Magyar Péter úgy fogalmazott, gyors intézkedésekre van szükség a mezőgazdaság, valamint a folyók és tavak védelmében. A tervezetet a paksi munkálatok lezárultával, vagy azokkal párhuzamosan nyújtják be az országgyűlésnek. Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium. A kormány három lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. A néhány hónapos újranyitáshoz rendbe hozzák az épületet és megjavítanák a régi vetítőt néhány 100 millió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tarthatna és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. Harmadik lehetőségként egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is felmerült, de döntés még egyik elképzelésről sem született. Ismét papírsárkányokat eregettek a gázai övezetből izraeli területre, közölte az izraeli hadsereg. A több kilométer hosszú zsinórral átrepített sárkányokon veszélyes tárgyat vagy gyújtó szerkezetet nem találtak. Az izraeli hadsereg szerint elképzelhető, hogy a Hamász ezzel a védelem reakcióját teszteli. Helyiek ezt azért tartják aggasztónak, mert a 2023. október 7-i támadás előtti években is alkalmazott hasonló módszert a terrorszervezet. Idén 16 helyszínen rendezik meg a Szentgyörgyhegy matinét szeptember 5-én a Badacsony melletti Tanúhegyen. A csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pince jelleggel működnek. A programban borkóstolók, piknik, kisebb koncertek, tűzsó, zsonglőrök és tai chi is szerepel. Előzetes regisztrációra nincs szükség. Csapadék nem várható, derült lesz az ég. A hőmérséklet hajnalban 11 és 17 fok közé csökken. A részleteket azonnal mondom. Derült lesz az ég, de a hajnali órákban az északi tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Csapadék nem lesz. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 11 és 17 fok között várható, de a hidegre hajlamos északi völgyekben ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Holnap napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadékra továbbra sem kell készülni. A hőmérséklet délután 27 és 32 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Mára megint egy picit ketté szakadt az ország, szigorúan meteorológiai tekintetben. Valahol továbbra is tombol a kánikula, valahol jött egy picit az enyhülést adó zápor zivatar. Bárhol is vagytok, és bárhogy, bármilyen körülmények között hallgattok is minket most, tökéletes lesz a következő 120 perc, mondhatni zenei aláfestésnek. Esőben picit húzódjatok be valami fedett teraszra, hát napsütésben meg maradjatok ott, ahol voltatok egész nap, kint a kertben, szürcsöljétek a koktélt, és picit tekerjetek a hangerőn. Chillange és Deep House mostantól 120 percen keresztül, 6-7-ig velem White Boy-a, hittől vasárnapi rezidensünket, DJ Német.

Vibe Boy. És ugye a Mixcloudon belül kit hol találtok, melyik Nightshift DJ-nek pontosan mi is a profilja. Megpróbálom fejből felsorolni, tehát mixcloud.com/ Lower and Canard, itt a hétfői Classic House mixek megtalálhatóak, Hangya Nagyhával, hogyha a keddi funkit szeretnétek ismételni, DJ Effendi, ő az, aki szerdánként olja a pop és rádiós lágereket, DJ Miller Kun, a legnagyobb dance himnuszokkal, aztán D és Slimy Fit Kun, ő pedig Slim Fit Szabi szombatról, hip-hopal és R&B-vel, DJ Németi pedig a Chill, a Lounge és a Deep House mixeket pakolja fel a Mixcloudra, aki pedig az én korábbi vegyes összetételű mixeimre kíváncsi, azt írja be, hogy mixcloud.com/

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: De és ha már említettem a Mixcloud oldalamat, akkor jöjjön a többi elérhetőség is. info@budapest.hu az e-mail címünk. Be lehet minket jelölni, lájkolni, tegelni, mindent csinálni Instán és Facebookon. Best FM Magyarország az Insta, és Best FM a Facebook oldalunk. Ezen kívül 0620 55 55 155, illetve bestfm.hu vagy bestfmmagyarország.hu a weboldalunk.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: We've come a long, long way together, through the hard times and the good.

0: legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Nagyon kis időt kaptuk arra, tényleg csak, hogy magatokhoz vegyetek még egy koktélt, mert hogy mi nem állunk meg csak egy nagyon-nagyon rövidke időre. Az alatt mi is helyet cserélünk DJ Németivel, és aztán héttől folytatjuk innen Chill Lounge és Deep House még egy órán keresztül. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. Új szabályok jönnek a nyugtáknál. Sallói gólpasszal segítette győzelemhez a Torontót Messiék otthonában. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Közel 500 milliárd forint jut a hazai villamosenergia hálózat fejlesztésére, az okosmérők telepítésére uniós forrásból. Közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatása szerint a Magyar Fejlesztési Bank már aláírta mind az 5 támogatási szerződést a hálózati szereplőkkel, a teljes keretösszeget pedig a kormány átutalta az MFB-nek. A fejlesztések célja a biztonságosabb energiaellátás, valamint a megújuló energiakapacitások hálózatba kapcsolásának elősegítése. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. Idén 16 helyszínen rendezik meg a Szentgyörgyhegy matinét szeptember 5-én a Badacsony melletti Tanúhegyen. A csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pince jelleggel működnek. A programban borkóstolók, piknik, kisebb koncertek, tűzsó, zsonglőrök és

0: Tai Chi is szerepel. Előzetes regisztrációra nincs szükség. Gólpasszal járult hozzá Sallói Dániela a Toronto FC 2-1-es győzelméhez az Inter Miami otthonában az MLS-ben. A magyar válogatott labdarúgó az 59. percben készítette elő Joshua Sargent vezető gólját, majd a 65. percben lecserélték. A hazaiaknál Lionel Messi a hajrában szépített, Pintér Dániel pedig csereként lépett pályára. Gazdag Dániel is lehetőséget kapott a Columbusban, amely 3-2-re kikapott a Nashville otthonában. Csapadék nem várható, derült lesz az ég, a hőmérséklet hajnalban 11 és 17 fok közé csökken, a részleteket azonnal mondom. Többnyire derült lesz az ég, hajnalban azonban éjszakon átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. Csapadék nem várható. A hőmérséklet általában 11 és 17 fok közé csökken. Holnap napos száraz időre számíthatunk, kevés gomoly felhővel. Délután 27 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk. A folytatásban északkeleten időnként fátyol felhők szűrhetik a napsütést, de meleg lesz. Szerdán már 30 és 33 fok körül alakulnak a csúcsértékek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Felülvizsgálják a Mohu üzemeltetési jogát, jól halad a paksi fenék küszöb építése, Donald Trumpot saját pártjából is támadják a marhahús import miatt. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Már csak 150 méter hiányzik ahhoz, hogy összeérjen a Duna két partjáról épülő fenékküszöb paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, 9 napja érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok és különleges erők is részt vesznek a munkálatokban. Az építkezés ütemét a vízügyi szakemberek határozzák meg annak érdekében, hogy a fenékküszöb két oldalának összezárása megfelelő legyen. Felülvizsgálja a kormány a Mohuval kötött 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncessziót, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte, hamarosan komoly tárgyalások kezdődnek a céggel, amelyeken, mint fogalmazott, kemény partnerek lesznek. A cél, hogy a megállapodás a nemzeti érdekeket és a lakosság magas színvonalú kiszolgálását szolgálja. A MOL hulladékgazdálkodási leányvállalata 2022-ben nyerte el a 35 éves üzemeltetési jogot, amely 2023. júliusában lépett életbe. A miniszter egyelőre nem közölt részleteket arról, hogy a szerződés mely pontjait vizsgálják felül. Saját pártjából is bírálják Donald Trumpot a marhahús import vámmentessé tétele miatt. Az amerikai elnök 3 hónapra 300 000 tonna darált marhahús vámmentes behozatalát engedélyezte, hogy mérsékelje a fogyasztói árakat. Több republikánus törvényhozó szerint azonban az intézkedés hátrányos helyzetbe hozhatja az amerikai állattenyésztőket. Az Egyesült Államok szarvasmarha állománya jelenleg 86,2 millió, mintegy 8 millióval kevesebb, mint 2019. Benne. Kivégeztek egy férfit Iránban, akit azzal vádoltak, hogy Izrael és az Egyesült Államok érdekében hajtott végre műveleteket a januári kormány ellenes tüntetések idején. Az iráni igazságszolgáltatás szerint Majid Adine gyújtogatott és másokat is bűncselekmények elkövetésére buzdított. A férfit halálra és teljes vagyonelkobzásra ítélték. A döntést a

0: felső bíróság is jóváhagyta. Az ítéletet ma hajnalban hajtották végre. Főleg a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek, a részleteket azonnal mondom. A felhősebb tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, ezt követően általában napos idő várható, többnyire kevés gomoly felhővel. A Dunántúlon azonban maradhatnak felhősebb körzetek, csapadék nem lesz. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 30 fok között várható. Holnap napos idő lesz, kevés gomoly felhővel, csapadékra nem kell készülni. Kedden az ország észak-keleti felén eleinte fátyol felhős, szűrt napsütéses idő várható, majd ott is erősen megnövekszik a felhőzet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, egy csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, hát ez a négy nap is véget ért, legalábbis nagyon sok embernek véget ért ez a négy nap, van, aki azért kevesebbet volt otthon. Egy a lényeg, hogy a legjobb zenékkel elköszönünk a vasárnaptól, jön most a Maroon 5, ez a Payphone.
2: Ez a Night Shift, a Payphone.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy nagymamájának tett ígéret miatt Will Smith, amikor zenét, rappert, szöveget írt, akkor soha sem hangzott el csúnya szó. Mert hogy a nagyja egyszer megtalálta a jegyzetfüzetet, persze tele volt rágárkodással, és hát megmondta, hogy kisfiam, így nem szabad beszélni. Will Smith ezt betartotta, és mit ad Isten, csúnya szavak nélkül is lehet menő, na meg persze sikeres az ember. Jön a Boom Shake the Room!

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és oké, hogy vasárnap este van, oké, hogy 8:30 már elmúlt, és tudom, hogy nagyon sokan már készülődnek a hétfőre, készülődnek a pihenésre, de a következő dal annyi régi, gyönyörű szép emléket fog előhozni, hogy szerintem nagyon sokan nekiállnak, majd is egy kicsit partiznak a szobába, vagy éppen ahol hallgatnak minket, hogyha autóba ültök, akkor ne szálljatok ki. Jó, jön a Freemasons és az Uninvited.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, jön az az úriember, akinek 2026 nem volt egy olyan erős éve, hiszen elkapták ittas vezetéssel, megcsípte egy kullancs, úgyhogy lime-kóros lett, plusz a biztonság kedvéért, hogyha ez eddig nem volt elég, akkor még a házassága is úgy néz ki, hogy romokban van. Pontosabban az asszony már annyira nem bírja ezt az életvitelt. Justin Timberlake-ről van szó, jön a Can't Stop the Feeling. I got this

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy örök klasszikus, ami olyan, mint a Bud Spencer filmek. Sok ilyen dal van, de ez is közéjük tartozik. Nagyjából 100 év múlva is hallgatni fogjuk, 100 év múlva is dúdolni fogjuk a szöveget, mert ennyire, de ennyire jó. Jön Coolio, ez a See You When You Get There.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Feltörök Paks újabb három térségben indulhat olaj- és földgázkutatás Magyarországon. Nehéz helyzetben vannak a tógazdaságok. Bányász Árpád vagyok. Már 800 megawatt fölött termel a paksi atomerőmű, és hamarosan elérheti az 1000-et. Magyar Péter miniszterelnök szerint a turbinák visszakapcsolása a terveknek megfelelően halad. Az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 működik, így másodpercenként csak nem 100 köbméter víz érkezik a létesítménybe. Az egyes blokk egyik turbinája is üzemel, teljesítményét folyamatosan növelik. A tervek szerint az atomerőmű szerdára ismét elérheti a teljes 2000 megawattos teljesítményt. Újabb három térségben kutathatnak földgáz és kőolaj után Magyarországon. Baracska, Békés Csaba és Nagy-Lengyel környékén indulhatnak munkálatok a szaktárca koncessziós pályázata alapján. Közben továbbra is jelentős a hazai kitermelés. Az év első felében 962 ezer köbméter földgázt és 576 ezer tonna kőolajat hoztak felszínre. Tavaly a belföldön kitermelt földgázzal lakossági felhasználás mintegy 60%-ának felel meg. Az Assai és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozzák a hazai tógazdaságokat. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, mondta rádiumnak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
2: Hosszú távú vízgazdálkodási cselekvési tervet kell kidolgozni a kormányzatnak, aminek szerves részét kell képezni a hazai tógazdaságoknak is. Nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 ezer hektáros területünkön jelentős vizet tartunk meg, és használunk, hasznosítunk a tógazdálkodás során, viszont az őszi lehálászáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el, hogy ezek a vizek, amelyek leengedésre kerülnek, nagyon jól hasznosulhatnak a tájban, ami kettős felhasználás jelent ilyen tekintetben.
1: Már több mint 6 millió belépőt adtak el a két év múlva esedékes Los Angeles-i olimpiára. Az első körben kibocsátott jegyek szinte mindegyike pillanatok alatt elfogyott. A következő értékesítési kör jövőre lesz, hogy mikor, azt egyelőre nem közölték a szervezők. Los Angeles 1932 és 1984 után harmadszor adott hont nyári ötkarikás játékoknak. 353 versenyszámban avatnak majd bajnokot, ami rekordnak számít. Fokozatosan felszakadozik a felhőzet, ezt követően többnyire napos időre számíthatunk, kevés gomoly felhővel. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul. Holnap sok napsütés várható, kevés gomoly felhővel eső továbbra sem lesz. A szél helyenként megélénkül, délután 27 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk. Kedden északkeleten még fátyol felhők szűrhetik a napsütést, később azonban ott

0: is erősen megnövekszik a felhőzet, ahogy az ország nyugati területein is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét, én Big Falvi Tomi vagyok. A Bikin 9 óra múlt 3 perccel, ami azt jelenti, hogy 1 óra már a levesbe, viszont van még 3 telepakolva a legjobb zenékkel. Egy kis keleti hangulattal kezdünk, jön Arás és Rebecca, és a Temptation.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, tessék mosolyogni a világra, mert akkor a világ visszamosolyog ránk. Érkezik a 90-es évek egyik legnagyobb svéd slágergyárosa, akik ezzel a dallal garantáltan előzik a szürke fellegeket, úgymond a fejünk fölül. Nyissuk ki a szívünket a pozitív energiáknak, és engedjük be az Ace of Base, hiszen jön a Life is a Flower. We live in-

0: a legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik egy olyan dal, aminek tutira, hogy mindenki teletorokból énekli a dalszövegét, még akkor is, hogyha magyar, de hát egy igazi ikon, egy igazi legenda szerepel benne. Curtis és Charlie, maradunk végig. Nem kell magyarázni, csak hallgatni. Előtte viszont még beférkőzött ide a Gorillaz és a Dare.

Best FM a legjobb zenék. Szerintem nagyon kevesen tudták, hogy a következő dal fülbemászó refrénjét egy 1983-as diszkó klasszikus ihlette. Michael Gray aztán annó fogta, és a régi mintát rátette egy zseniális, lüktető house alapra, és megírta az évtized egyik legnagyobb világslágerét. Ennyi, nem kell más, így kell csak csinálni, lazán és könnyedén. Jön a The Weeknd!

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kevéssel 10 óra előtt itt az ide, hogy érkezzen egy olyan dal, ami egy igazi pop történeti kuriózum, amit a reketes, dögös hangzás miatt a mai napig rengetegen Alanis Morissette-nek hisznak, pedig nem ő, hiszen ő Meredith Brooks, és érkezik a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Klíma, víz és energiaügyi törvénycsomag kerül a parlament elé. Újra nyithat a budapesti planetárium, jön az idei Szentgyörgyhegy matiné. Bányász Árpád vagyok. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, jelentette be Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök szerint a szabályozásban meghatározzák azokat a lépéseket, amelyekkel Magyarország alkalmazkodhat a klímaváltozás okozta válsághelyzethez. Magyar Péter úgy fogalmazott, gyors intézkedésekre van szükség a mezőgazdaság, valamint a folyók és tavak védelmében. A tervezetet a paksi munkálatok lezárultával, vagy azokkal párhuzamosan nyújtják be az országgyűlésnek. Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium. A kormány három lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. A néhány hónapos újranyitáshoz rendbe hozzák az épületet és megjavítanák a régi vetítőt néhány 100 millió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tarthatna és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. Harmadik lehetőségként egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is felmerült, de döntés még egyik elképzelésről sem született. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították. A hatóságok megkezdték a védekezést. A kártevő jelentette veszélyéről és a megelőzés lehetőségeiről. Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
2: Nagyon sokféle tápnövény károsít. A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termést fogyasztják, szőlőben, gyümölcsösökben, kertekben komoly problémát okozhatnak, a lárvák pedig a talajban a gyökeret rágják. Legfontosabb a megelőzés és a korai észlelés. Ha valaki gyanús bogarat vagy a Nébik honlapján megjelent japán cserebogárhoz hasonló bogarat talál, jelentenie kell az illetékes kormányhivatalnak.
1: Idén 16 helyszínen rendezik meg a Szentgyörgyhegy matinét szeptember 5-én a Badacsony melletti Tanúhegyen. A csatlakozó pincészetek kertjei és terasz egy nyitott pince jelleggel működnek. A programban borkóstolók, piknik, kisebb koncertek, tűzsó, zsonglőrök és tai chi is szerepel. Derült lesz az ég, de a hajnali órákban az északi tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Csapadék nem lesz. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 11 és 17 fok között várható, de a hidegre hajlamos északi völgyekben ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Holnap napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadékra továbbra sem kell készülni. A hőmérséklet délután 27 és 32 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás vasárnap estét kívánok, hölgyeim és uraim, mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és Ace Ventura-t idézve, fél idő, puff. Na, viszont 10 óra után nyugalom, mert nagyon jó zenékkel érkezem most is, például Nery Furtadóval jön a Turn of the Light.
3: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a rész, amikor segítek azoknak, akik teljesen, de tényleg teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Kérem szépen, holnap Bertalan névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Alberteket, az Alíciákat, az Alízokat, a Bartalokat, kérem szépen a Mikélákat, a Taksonyokat, az Erzsébeteket, a Jonatánokat, és hogyha még nem végeztünk, akkor még a Szilvánuszokat is, úgyhogy ha van ilyen nevű családtok vagy ismerős, tudjátok mi a dolgotok, holnap reggel az legyen az első, hogy felköszönsd, és pont, Janet Jackson, Together Again, ezzel megyünk tovább.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az a hölgy, aki egy az, hogy olyan gyönyörű volt, hogy leírni nem lehet. A kettő, hogy annyira tehetséges volt, hogy az egyetlen előadó volt valaha is, akit Tupac fel akart kérni egy közös koprodukcióra. Bizony, tehát ez azért jelent valamit. Ő nem más, mint Aaliyah, aki sajnos már nincs köztünk, ugyanúgy, mint Tupac. Ő sincs köztünk. Jön a Try Again!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dal bebizonyította, hogy nem kell, de nagyon nem kell nagyon sokat foglalkozni a dalszöveggel, mert hogyha megvan az a kellő mondat, ami megfogja az embereket, akkor egyszerűen nincs hátra, csak előre, és tudja, hogy világslágert kapunk. Ez a Bahamen és a Who Let the Dogs Out, ugye?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy csodás vasárnap éjszakát kívánok mindenkinek. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és szeretném jelezni, hogy elindul augusztus utolsó előtti hétvégéjének utolsó órája. Bizony. Na, és mivel kezdünk? Hát persze, hogy Junior Jackkel. Jön a Stupid Disco.
1: Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most eljött az idő, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Na, hát a biztonság kedvéért melegebb lesz, mint most a hétvége utolsó két napján. Jaj, de jó ez nekünk. 17 fokra ébredünk, 30 fok lesz napközben, és egy kis felhő az égen, viszont semmi más, semmi front, semmi szél, úgyhogy még egy picit kiélvezhetjük ezt a nyarat, legalábbis az utolsó erejét, az utolsó fénysugarait. Na, erről ennyit, jön Aszvád és a Sájna folytatásban.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap. Gotcha. Hey, baby.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az örök ifjú, az örök gyönyörűség, aki csak egy vasalót és egy gyümölcskosarat kér a szigeten. Hölgyemény, aki nem más, mint Kylie Minogue és az On a Night Like This. Tessék értékelni, hogyha valaki ilyen normális.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, bár késő van, de akkor is nem elfelejteni, hogy van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM, vagy Best FM Magyarország. Tudjátok, mi a dolgotok? Ezeket az oldalakat megkeresni, ezeket az oldalakat lecsekkolni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, a folytatásban pedig érkezik hozzánk Vanti és Kulti közösen. Ez a The Magic Key. Oh.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy jövő héten újra találkozunk. Bár akkor én már egy évvel idősebb leszek, de hát ez van, az időt nem lehet megállítani. Na, nem is akarok fröcsögni, mert késő van már. Köszi, hogy együtt voltunk, találkozunk jövő héten. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Ciao, ciao, és persze, ciao!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen